0: To je bil Norbert Schneider v pesmi De Liebe na Radio Agora. Zdaj pa sledi vabilo na dogodek Voices of Remembrance.
1: Rúža mora tu k találku zúja. A legnagyobb ilyen egyesület. A több mint 4000 tagot számára Rúzsa barátok egyesülete adott találkozót idén nyáron, this is six months.

0: Zdaj pa sledi tudi vabilo na dogodek Voices of Remembrance.
1: Ruža mora tuk tala kuzuja. Legnagyobb ilyen egyesület. A többi négy ezer tagot számára Rózsa barátok egyesülete adott találkozót idén nyáron, de sziszik szóval.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Utolsó esti mese, ábendmérjen adásunkban meséltem az erdélyi, ez ma romániai terület, Hunyadi család nemesi rangra emelkedéséről és Hunyadi Jánosról, a híres törökverőről, aki sikeres török elleni harcainak jutalmaként nagy területeket, sőt várakat kapott a királyoktól, Zsigmondtól és Ötödik Lászlótól, ezzel megalapozva a Hunyadi család társadalmi felemelkedését. Hunyadi János több nagyúr udvarában nevelkedett és szolgált, többféle harcmodort és taktikát, többek között a husziták harci módját is megismerte, sokoldalú katonává lett. Először Zsigmond királyt szolgálta 1387-től 1437-ig, majd első Ulászlót 1445-től 1447-ig, végül a gyermek király 5. László mellett volt az ország kormányzója és főkapitánya haláláig, 1456-ig. Hunyadi János 1456. július 22-én a belgrádi vagy nándorfehérvári csatában legyőzte a törököket, de a csata után Pestisben meghalt. Harmadik Kalixtus pápa 1456. augusztus 6-án hallotta meg a hírt a nándorfehérvári győzelemről a török felett, és ezt a napot keresztény ünnepnek nyilvánította. Hunyadi László, Hunyadi János idősebb fia, aki már a nándorfehérvári csatában is harcolt, méltán remélte, hogy apja halála után a főkapitányságot megkapja. 5. László király ehelyett Cillei Ulrik grófnak, aki a harcban nem különösebben jeleskedett, ajándékozta a főkapitányi címet, a pozsonyi grófság és a horvát, szlavón, dalmát bánság mellett. 1456. novemberében 5. László és Cillei meglátogatták Belgrád várában Hunyadi Lászlót. Cillei intrikái és 5. László Cilleihez húzó döntése a belgrádi csata utáni jutalmazáskor veszekedéshez vezettek. A tumultusban Hunyadi László emberei megölték Cillei Ulrich grófot. A király a Hunyadi párt hatalmába kerülve Hunyadi Lászlóra ruházta a főkapitányságot, és esküvel bántatlanságot ígért Lászlónak. 5. László király megszegve esküjét 1457. március 14-én mégis elfogadta Hunyadi Lászlót, és két nappal később összeesküvés vágyával titokban, éjjel Budán a Szentgyörgy téren lefejeztette. Hunyadi Lászlót 1458-ban Belgrádban temették el. A fiatal Mátyást, Hunyadi László öccsét, 5. László király magával vitte Prágába. Így Mátyás Pogyebrád György cseh király udvarában lett fogoly. Röviddel azután, hogy Mátyást Prágába vitte, 1457. november 23-án meghalt a 17 éves 5. László király. Magyarország király nélkül maradt. A magyar urak összeültek Budán, hogy új királyt válasszanak. Szilágyi Mihály, Mátyás anyjának, Szilágyi Erzsébetnek bátyja, felvonult magánseregével Budára, és az ott összegyűlt nemesekkel, polgárokkal és parasztokkal hangosan követelték az abban az évben vastagon befagyott Dunán gyülekezve a budai vár alatt Mátyás királyá választását. Ez meg is történt 1458. január 24-én. Első Ulászlót és 5. Lászlót Mátyás előtt csecsemő és gyermekkorában koronázták, és helyettük egy kormányzó, Hunyadi János intézte az ország ügyeit. Mátyás királyjá választása után az emberek felsóhajtottak. Végre egy király, aki majd megvéd minket. Mert tudták, hogy Mátyás harcos családban jó nevelést kapott. Az urak Szilágyi Mihályt tették kormányzónak Mátyás mellé, remélve, hogy ő majd az urak érdekei szerint befolyásolni fogja a királyt.
Mátyás koronázása után 7 hónappal lemondatta Szilágyit, és az ellene lázadót világos várába záratta. Az erdélyi vajda, nagy úr, Újlaki Miklós is Mátyás ellen volt, mire a király őt is leváltotta. Mátyás harcolt Észak-Magyarországon a husziták ellen, s 1462-ben legyőzve őket nyugalmat teremtett. Garai László nádor is szembeszállt Mátyással, és még külföldi segítséget is hívott ellene. 3. Frigyes német-római császárt, akit a Mátyással szemben álló urak még királlyá is akartak koronázni. Mátyás az ellenséges urakat idegen trónjelöltükkel együtt legyőzte, és 1463-ban 3. Frigyessel békét kötött. Ebben az időben a magyar, úgynevezett Szent Korona, első István király koronája zálogban volt 3. Frigyes német-római császárnál. 5. László király anyja, Luxemburgi Erzsébet, 2. Albert királyunk özvegye ugyanis, kedvenc udvarhölgyével, Gotánner Jánosnéval ellopatta Visegrádról az akkori, hivatalos koronázáshoz nélkülözhetetlen ékszert, és letétbe helyezte 3. Frigyesnél, hogy biztosítsa fiának későbbi hivatalos megkoronázását. Mátyás tanácsot tartott az urakkal, és a magas 80 000 aranyforint árért visszavette Frigyestől a koronát. 1464. március 29-én Mátyást Székesfehérváron királlyá koronázták. Mátyás tehát legyőzte az ellenséges urakat, a huszitákat és 3. Frigyest, visszavette a magyar koronát és megkoronáztatta magát. Ezzel megteremtette egy viszonylag nyugodt államépítés és központosított hatalma kialakításának feltételeit.

Most hallgassatok meg egy történetet arról, hogyan harcolt a fiatal király a husziták ellen. Az elbeszélést Balogh Béni írta, címe Ég a favár. A 15 éves Mátyást, akit 1458-ban királlyá választottak, nagy örömmel fogadta az ország népe, mikor cseh rabságából hazatért. Végre van magyar királyunk, aki megoltalmaz minket, hangoztatták széltében hosszában. Az oltalomra pedig igen nagy szükség volt. Délről a török tört be gyakran, nyugatról harmadik Frigyes német-római császár acsarkodott. A legközvetlenebb veszélyt azonban a felvidékre, Észak-Magyarországra befészkelődött, rablokká züllött cseh husziták jelentették. 1460. áprilisában a Mátra vidékére betört Zatyvafői Andriskó és Ulrik egyesített huszita serege, mely állítólag 6000 lovasból és gyalogosból állott. Némelyek szerint ugyancsak 600-an voltak, de ki tudná már ezt megmondani annyi év után? A husziták április 24-én elfoglalták a Mátrában, az északi középhegységben lévő Muzslató melletti Pata községet és a vele szomszédos Várhegyet, és a rajta lévő avarkori erődítményt fagerendákkal renoválták. Ma Gyöngyöspata a Mátra-hegység déli lábánál Gyöngyös városoktól nyugatra az Agyva és Tarna folyók között elterülő település, mely a honfoglaló Aba nemzetség egyik központja volt. A husziták láttán Hédervári László, egri püspök még azon éjjel futárt menesztett Budára Mátyáshoz segítségért. A király utasítására Rozgonyi Sebestyén 2000 vitézzel május 1-én megérkezett és tábort ütött Pata határában. Nagy riadalom támadt erre a csehek között. Itt pusztulunk, hiszen vannak vagy 20 000-en, jaj veszékelt az egyik zsoldos. Még 1000-en sincsenek, te gyáva, torkolta le Andriskó. Alig, hogy befejezték a vitát, már is fegyverek csörgése hallatszott fel hozzájuk. Riadó! Adta ki a parancsot Andriskó. Ekkor egy cseh futár érkezett és újságolta. A magyarok megsemmisítették a 60-ból és Gyöngyösről hazatérő portyázóinkat. Erre már elpárolgott Andriskó vezérhegykesége. Ezek bennünket is felaprítanak, ijedezett a futár. Egyezkedjünk velük, hallatszott mindenfelől. A zsoldos vezér belátta, hogy szabad elvonulást kell kérnie, és levelet íratott papjával a magyarokhoz. Alig 2 óra múltán jött vissza a pap kísérőivel, és kifulladva újságolta. Nem tárgyalnak velünk. Ó, a gyalázatosak, sziszegte Andriskó. Igazán jöhetne már Ulrik is a csapatával. Ulrik a másik huszita vezér seregével még északon tartózkodott. Ez alatt Rozgonyiékhoz megérkezett az ekri püspök serege, és az egyesített seregek vezére Rozgonyi ostromgyűrűt bont a Várhegy körül. Még ma felmegyünk a csekomákhoz, és kiporoljuk a nadrágjukat, szólott az egri sereg vezéréhez. Az ugyan nem lelkesedett a dologért. Fáradtak a katonáim. Sokat gyalogoltak. Meg a zsold miatt is morognak. Holnap talán küld pénzt a püspök úr, s megjő a harci kedv is. Rozgonyi Sebestyén égtelen méregbe gurult. Talán biza imával akar harcoltatni a püspök úr ő kegyelmessége, kiáltotta mérgesen. Márpedig én nem mulasztom el a kínálkozó alkalmat. A csehek most félnek, hiszen békét kértek. Holnapra felmentő seregük érkezhet. Az egri vezér csak pólinthatott, és délután ostromra indult a 2 magyar sereg. A Várhegy keleti, lankásabb oldala az egriek harci területe lett, a sziklás, meredek nyugati oldalról támadott Rozgonyi királyi csapatával. A Rozgonyi sereg már csak nem fenn volt a Várhegy tetején, mikor
Egy hírnök jelentette, hogy a husziták kitörtek a várból, és a falu felé közelednek. Mordizomatta teremtette, morogta Rozgonyi, majd csapatainak nagy részét a keleti oldalra küldte. A király vitte, hogy a husziták kitörtek a várból, és a falu felé közelednek. Mordizomatta teremtette, morogta Rozgonyi, majd csapatainak

mozgonyitól, arról jobb nem beszélni. Másnapra kiderült az idő, de Zsolt nem érkezett. Így nem vállalom a harcot, húzódozott az egriek vezére. Ne is vállald, öcsém, inkább bújjatok vissza uratok szoknyájához, fakadt ki a királyi vezér. Az egri püspök emberei azután a következő éjjel dicstelenül elhagyták Patát. Rozgonyi is elvonult a királyi csapattal Feldebrőre, mert csak a saját seregére támaszkodva kilátástalannak tartotta az ostromot. A cserablók még jobban megerősítették a várat, és fosztogattak tovább, a környékbeli falvak lakói pedig igencsak szenvedtek. 1460. július elején elterjedt a hír, hogy Mátyás a Mátrában Gyöngyösön szállt meg, és Pata várának ostromára készül. Július 4-én egyesült Pata alatt a király és a Rozgonyi által vezetett két had, és Mátyás átvette a parancsnokságot. Déli 12 órakor már a király 11 ágyúja rombolta és gyújtogatta a favárat. A rablók, az ágyúgolyók és tűz elől elrejtőztek a várhegyen, és miután a támadóiktól az éjjel Mátyás király kiáltást hallották, tudták meg, hogy a másik oldalon Mátyás király harcol a seregével. Kérjünk gyorsan fegyverszünetet, hát ha közben megjön Ulrik felmentő serege, mondták a husziták. Andriskó reszketett. Több tagú huszita küldöttség járult a király elé. Mátyás csehül tárgyalt velük, hiszen prágai fogságának idején megtanulta ezt a nyelvet, és a huszitáktól kért 4 napos fegyverszünetbe is beleegyezett. A magyar sereg tisztjeinek meglepetésére. Ne féltsétek ti a felséget, nyugtatta a kétkedőket Rozgonyi. Jól tudja ő, mit akar. A fegyverszünet alatt Mátyás teljesen körülzáratta a várhegyet. Onnan a csehek már csupán madárszárnyon menekülhettek volna el. Alig kezdődött el újra az ostrom, mikor Andriskót fehér zászlóval Mátyás sátrába kísérték. A rablóvezér mélyen megalázkodva térdelve szánta-bánta a magyarok országában tett rablásait, és kérte Mátyást, hagyja meg az ő és életben maradt seregének életét. Elvonulunk innen, meg sem állunk a morvák földjéig, ígérte. Így legyen ám, bólintott fenyegetően a király. Egyébként is tudunk minden lépésetekről. Volna egy alázatos kérésünk, esdekelt a ravasz rabló vezér. Engedd, hogy fegyverrel vitézként távozhassunk. Arról tégy le, te harami a vezér! Alávalót petolakodók vagytok, évek óta raboltok és pusztítotok honunkban. Lásd, nem halt még ki a világból a könyörület, elmehettek, de fegyver nélkül. A nádor és a püspök a király mellett csodálták Mátyás határozottságát. Később megbeszélték egymás között. E gyermekből még nagy király lesz egykor. Már most tudja, mi az igazi uralkodók erénye. Bánj irgalmasan a legyőzöttekkel. A zsoldos vezér megvert kutyaként kullogott ki a királyi sátorból. Néhány óra múlva pedig, miután fegyvereiket a vár előtt egy nagy halomba letették, a husziták lezegett fejjel vonultak el. Mátyás az erődítményt fölgyújtatta. A diadal emlékére városi rangra emelte Patát, és az 1460. július 8-ai oklevélben a patai jobbágyokat örök időkre felmentette a Kamarahaszta nevű országos adó alól. Azon a dombon, ahol a Csóka nevű nagy ágyú állott, 1470-ben egy díszes templomot emeltetett a király, mely máig is évszázadok óta hirdeti Mátyás diadalát és bőkezűségét.

Miután Mátyás az országban viszonylagos nyugalmat teremtett a kormányzáshoz, hozzáláthatott a központi királyi hatalom kiépítéséhez. Biztosította törvényeiben a királynak a jogot a vám és adószedésre, a bányák és pénzverés utáni jövedelmekre. Mátyás reformálta az adórendszert, az adót nem telkenként, hanem háztartásonként, közvetlenül a királynak kellett fizetni. Ez megnövelte az adózók számát és a királyhoz befolyó adó összegét is. 5. László király például 600 ezer tallér éves adóval rendelkezett, Mátyás 800 ezerrel. A megnövekedett adó lehetővé tette, hogy Mátyás fegyelmezett 20-30 ezer fős állandó zsoldos hadseregre tudott támaszkodni, melynek parancsnoka a király volt, és mindig bevetésre készen állt. Kialakította a különböző állami ügyeket intéző hivatalokat, kancelláriákat, ahová királyhű embereket állított a fontosabb posztokra. Megalapította a felsőbíróságot és a kincstartóságot, ma Finanszminisztériumot, s biztosította magának a jogot, hogy ezek ügyeibe beavatkozhasson. Nagyobb városoknak különböző jogokat, kiváltságokat adva erősítette gazdasági jelentőségüket, megnőtt a városok közéleti szerepe. Mátyás inkább a köznemességre és parasztságra, nem a túl erős, sokszor ellenséges főurakra támaszkodott. Mátyás célja volt a törökök európai hatalmának fölszámolása. Uralkodásának szinte minden évében hadat viselt a törökök ellen. Jajcát 1463-ban, Szabácsot 1476-ban elfoglalva, kiegészítette a határmenti erősségek sorát. Kinizsi Pál, a híres főkapitány vezetése alatt Mátyás serege 1479-ben az erdélyi kenyérmezőn aratott döntő győzelmet a törökök felett. A pápa és Habsburg barát külpolitikát folytató Mátyás azonban török ellenes tervei megvalósításához nem kapott segítséget Nyugat-Európától. Ezért Magyarországot erős birodalommá fejlesztve próbált vállalkozásához megfelelő anyagi erő birtokába jutni. Ehhez megszerezte a cseh királyi címet, elfoglalta Bécset, Bécs új helyet, Stájerországot, Karintia egy részét, Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot. A meghódított területek sajátosságait nem akarta megváltoztatni, autonómiájukat, önállóságukat fejlesztette, Szilézia például állami egységét Nagy Frigyesig megteremtette. Mátyásnak második feleségétől, aragóniai Beatrixtól nem született gyermeke, így a király a házasságon kívül született fiát, akinek anyja egy osztrák polgárlány, Édelpek Borbála volt, Korvin Jánost bőkezűen pártfogolta udvarában, és igyekezett számára biztosítani a trónt. Mátyás erősen támogatta a kultúrát, műveltséget és képzést. Egyetemet alapított Pozsonyban vagy Bratislavában, kódexmásoló műhelyet Budán, és egy körülbelül 2000 könyvből vagy Korvinából álló könyvtárat. A főleg itáliai írókat, tudósokat, művészeket bőkezűen pártfogolta, a visegrádi, budai, tatai, nyéki, pesti, pozsonyi megrendeléseivel elősegítette a magyarországi reneszánsz építészet, művészet és díszítő művészet föllendülését. Mátyás központi hatalmi rendszere a királynak egy biztos, mindenbe beavatkozó uralmi pozíciót garantált, a mindennapi élet átlátható és rendezett lett. Mátyás 1443. február 23-án született Kolozsváron, ma Romániában van, és 1490. április 6-án halt meg Bécsben. Székesfehérváron van eltemetve. Én kívántam volna ennek a királyunknak hosszabb életet és uralkodást.
Mátyás törvényeiről és rendelkezéseiről, új intézményeiről már beszéltem nektek a 2022. november 17-i esti mese Ábenymärchen adásunkban. Hunyadi Mátyás a krónikákban és mesékben címmel. A podcastot megtalálhatjátok és hallgathatjátok a www.agora.et/sendungen/estimese Ábenymärchen címen.

Kedves hallgatóink! Esti mesénket legközelebb 2026. július 16-án csütörtökön 19 órától hallhatjátok ismét a Rádió Agorán a 105,5-es hullámhosszon. Most aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek! Liebe Zuhörerinnen, mein nächstes Abendmärchen könnt ihr am Donnerstag, den 16. Juli 2026, wieder ab 19 Uhr auf Radio Agora auf der Frequenz 105,5 hören. Jetzt schlaft gut, Kinder, und träumt schön. Ich wünsche euch eine gute Nacht.